élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Nemed magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Sztár Rádió 100.8.

az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz.

Azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

A nap, amire hétfő óta várunk, és bár annak ellenére, hogy a mai napon sem csinálunk túl különböző dolgokat hétfőhöz képest, mégis, mintha könnyedebben állunk az egészhez hozzá, fejben dől el minden, úgyhogy rajtunk. Persze, mert fejben már hétvégézünk. Úgyhogy akkor a hét utolsó vekkerében sem kívánhatok mást, mint a hét összes többi napján, nagyjából ez időtájt, 6 óra után, most jelen pillanatban 1 perccel, vagyis ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és hétvégi felvezetőjük kellemes. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.

Hogy mondják görögül? Köszönöm. Lett a dal címe, elmondja. Ja, Faristo. 8 perccel járunk 6 óra után, péntek van, június 5-e. Fatimé nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat, és ma van a környezetvédelmi nap. Valamint Szent Bonifác ünnepe. Angol származású német katolikus püspök volt. Fritz pogányok ölték meg, de amúgy Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabók védőszentje. Ma lenne Dánia ünnepe, ezt le kell csekkoljam, mert általában vannak dánok, svédek, a britek is szoktak, hogy általában királyukhoz vagy királynőjükhöz kötik, csak idővel ottan szoktak cserék lenni, és akkor nincs kizárva, hogy akár az ünnep is változhat, vagy annak időpontja. Ezt majd lecsekkolom. Egyelőre jöjjön valami, ami úgy általában hiába van péntek, és minden másnak tűnik. A kávé a mai napon is ugyanúgy kell azoknak, akik rászoktak. Mondjuk a kávé esetében én azt szoktam mondani, hogy hát a fekete, akkor legyen erős, édes és forró. De ismétlem, én ezt a kávéra szoktam mondani, el tudom képzelni, hogy vannak hölgyek, akik vágyálmukban egy-egy pasira mondják, hogy legyen olyan, mint a kávé. Fekete, erős, édes és forró. Jó reggelt!

You Too veled vagy nélküled, With or Without You, 6 óra múlt 17 perccel, lecsekkoltam a prognózist, hát ugye így ezt szabad szemmel is láthatjuk, hogy kék-ég napsütés, és a későbbiekben sem lehet okunk panaszra, ami a mai napot illeti. Sajnos ugyanez nem mondható el a holnapi, vagy akár a holnap utáni napról is, ugyanis rendesen elrejtik a napot előlünk, és esősnek ígérkezik a holnapi nap is, hát úgy reggeltől egészen estig, akár végig eshet, de aztán főleg a vasárnap az bizonyul, vagy legalábbis ennek mondják, hogy egész nap esni fog, és erre, ha jól látom, 95%-nyi esélyt adnak, úgyhogy hűha, bizony, hűha. Annyira esős lesz a hétvége, hogy még talán hétfőre és kedre is jut belőle. Nem lesz hideg, 24-27 Celsius fokos csúcsértékre számíthatunk, még az esős napokon is. És így korán reggel sem fogunk túlságosan fázni. 15 Celsius fok körüli minimumokra van kilátás a prognózis szerint. Na hát... Igen, ennyit tudok mondani. Hát, itt a szabadtéri rendezvényekre gondolok, amelyeket beterveztek a hétvégére, többek között a Techball tornát Hamarót fürdőn. Na, hát ez van.

Rácz Gergő, bennünk a világ. 6 óra 26 perc van, péntek, június 5-e, és bizonyos szempontból a mai nap nem különbözik a tegnapitól, vagy akár a tegnap előttitől, legalábbis ami a játékot illeti. Ugyanis a tervek szerint, az időjárás közben szólhat, de a tervek szerint most ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap Homorodfürdön tegbolóznának a világ legjobbjai, amennyiben az időjárás engedi, és ennek okán már tegnap előtt játékot indítottunk el a Lobogó Resort és a Go Big Techball Teammel partnerségben, és négy nyertesünk már van. Ugye tegnap előtt a két személyre szóló három órás, hát a páros három órás wellness utalványt azt Pető Balló Tünde nyerte, az öt csúszásra feljogosító bobutalvány pedig Fülöp Szabina. Tegnap is volt játékunk, a tegnapi sztár délutában sorsolta ki Erika, és hát ki is van írva a poszt alá a két nyertes neve, a wellness utalványt Sorbán Melinda, a bobutalványt pedig Mihály Hunor, vagy Hunor Mihály nyerte. Nem tudom, hogy itt melyik a családnév, Facebookon sosem lehet tudni. Nem mindig az első a családnév, csak a második a keresztnév. És a játékot, a harmadikat hamarosan a mai napon is elindítjuk. Ezúttal két darab wellness utalvány keresi gazdáját. A Lobogó Resort jóvoltából mindkettő páros belépő és három órás wellnessezésre szól, úgyhogy nem árt a mai napon is velünk tartani, úgy értem, a Facebookon is. I'm No Rockefeller. 2003-ban, amikor a Modern Talking visszatért, és hát, hogy 20 évvel az első sikerük után új slágerekkel jött. Nem voltak annyira rosszak, igaz, annyira átütőek sem, mint a You're My Heart, You're My Soul.

Freddy Stroma és Knocking, 6 óra 34 perc van, megy tovább a péntek, június 5-e van néhány, igencsak említésre méltó esemény, amely kötődik a mai naphoz, például 1473-ban ezen a napon jelent meg Hess András történelmi műve, a Chronica Hungarorum, a legrégebbi magyarországi nyomtatvány. 1752-ben Benjamin Franklin, aki később az Amerikai Egyesült Államok elnöke lett, ő ezen a napon még feltalálóként sárkányt eregetett. Demonstrálandó a tényt, hogy a villám az elektromosság egy fajtája. El tudjuk képzelni embereket, hogy látták, hogy villámlik, és esetleg még becsap egy-egy fábas, szénégeti azt, hogy űha, haragszanak odafenn ránk, pedig végül is az egész csak fizika. Benjamin Franklin ezt be is bizonyította. És apropó, találmányok 1783, az ember repülni tanult. Nyilván, hogy anno, tehát több mint 200 évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartották, hogy valami, ami nehezebb, mint a levegő, repüljön. Így nem csoda, hogy ezen a napon, mint mondtam, 1783-ban Joseph és Jacques Montgolfier bemutatták hőlégballonjukat, amelynek emelkedése elérte az 1500 lábat. Hát ha egy láb úgy durván 30 centi, akkor olyan 500 méter magasba emelkedett. Nyilván ezek az eszközök még a levegőnél könnyebbek voltak. El tudom képzelni, milyen tiltakozás volt, főleg az értelmiségiek által, mert mindig ezek okoskodnak, és utólag kiderül, hogy tévednek, hogy hát de persze, ez könnyebb, mint a levegő, tud repülni, de mutassatok nekünk egy olyan tárgyat, ami nehezebb, mint a levegő, és repül. Olyan nem, nincs, olyan nem létezik. Hát nem is létezett, amíg fel nem találták. Na de az egy másnapra tartozik, biztos másnaphoz is kötődik. Orville Wright, vagyis a Wright testvérek talán ők voltak ott az elsők között. Többen is próbálták, bár ha belegondolunk, még Leonardo da Vinci is el tudta képzelni azt, hogy valami, ami nehezebb, mint a levegő, tud repülni, vagy tudna. 6 óra 36 perc van, jön a BTS. Nem túl sok olyan dalunk van, amelyben a vajról énekelnek. Bár az is lehet, hogy egy emberről énekelnek, aki olyan, mint a vaj. Kenyére kenhető. Butter. Jó reggelt!

Big Brothers és Together as One, 6 óra 42 perc van, és úgy megakadt a szemem a mai nap egyik eseményén, hogy ezen a napon, hát mindjárt 100 éve, igazából 99 évvel ezelőtt, 1927-ben, ezen a napon, június 5-én egy bizonyos Johnny Weissmuller 100 és 200 yardon, nagyjából egy yard, egy méter, nem pontosan, de nagyjából ott vagyunk, gyors úszásban világcsúcsot úszott. Amúgy Johnny Weissmuller bánsági, sváb származású amerikai olimpiai bajnok úszó, filmszínész Tarzan, vagy Tarzan alakítója. És épp, hát nem is tudom, a múlt hónapban, ugye, lementünk megnézni a Kazán szorost, megnéztük a Duna közepéről, megnéztük a román oldalról, és azt mondtuk, hogy hát nézzük meg azért a szerb oldalról is. És akkor egy ilyen, nem tudom, nem hegyi mentő volt, inkább ilyen erdőőr, fene tudja micsoda, de úgy is volt öltözve. Szerb, nem sokat tudott angolul.

De kicsit elbeszélgettünk vele, Bánságió is, mert Bánság az ugye az ott van a déli Kárpátoknál, egy része Romániában, a másik része pedig a szerb oldalon, az is mind Bánsághoz tartozik, és akkor így valahogy szóba került, szinte egyszerre jutott eszünkbe, nem tudom minek, mi kapcsán, hogy Johnny Weissmuller kérdezte, hogy én ismerem. Én mondom, persze, az itt született valahol, és hát ő játszotta a Tarzán szerepét, és persze, hogy ő is ismerte, kiderült, hogy ő ilyen sváb, nem szerb, nem magyar, sváb, de bánsági származású. Persze ismerte ő is Miodrag Belodedicet, na náhogy ismerte, hogy a Steaual is, majd a Crvena Zvezdával, vagyis a belgrádi vörös csillaggal is Becket nyert. Mert kérdez, fehér. Az a szerbül fehér, az Belo. Sem? Fehér. Akkor Belodedic. Na az is a fehér, az, és akkor így. Így került szóba. Na, szóval el lehet beszélgetni. Nem nagyon tudnak angolul a szerbek, de mondjuk magyarul még annyira sem. De azért két normális ember még akár jelekből is megérti egymást. 6:44, ez a pontos idő. Jó reggelt!

Álvaro Soler, és hát nem épp a bolgár fővárosról énekeltek, hanem egy lányról, akit Zsófiának hívnak, nyilván az ők esetükben ezt úgy ejtik, hogy Sofia. 8 perc választ el 7 órától, csodálatos időnek nézünk elébe, időjárásnak csodálatos napunk lesz, napfényes és kicsi, szinte minimális az esőnek a valószínűsége, sajnos ugyanez nem mondható el hónapról és hónap utánról, pedig igazából részemről hétfőtől csütörtökig, sőt péntekig nyugodtan eshet, mintha dézsából ütteni, de szombatot, vasárnapot, főleg ilyenkor nyáron, adja már meg! És lehetőleg ne csak folyos halmaz állapotban. Na, hát ez van. Oké, drum and bass. És a trip-hop határán mozgó, a klubvilág negyed évszázaddal ezelőtti himnusza ez. Kosén és elrejtelek. Hide you. Jó reggelt. Ja, 7-kor jönnek a hírek.

elpusztíthatatlan. A kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Eugen Tomák lehet a miniszterelnök. Aszfaltozni fognak udvarhelyszéken. Visszalépett Gyergyó a nemzetközi kupától. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt és jelenlegi elnöki tanácsadót kérte fel kormányalakításra Nikus Jordán államelnök. Az államfő közel egy hónappal azután nevezte meg a miniszterelnök jelöltjét, hogy a parlament megvonta a bizalmat Ilie Bolozsán kormányától. Tomáknak 10 nap áll rendelkezésére, hogy összeállítsa a kabinettjét és megszerezze a parlament támogatását, a legnagyobb esély egy szakértőkből álló technokrata kormány megalakulására van. Több mint 5 millió lej többletfinanszírozást hagyott jóvá a kormány Hargita megyei fejlesztési beruházások számára. Az eheti kormányülésen elfogadott támogatás célja az építőanyagok drágulása miatt megnövekedett költségek fedezése az Angéls-Szálinyi programban megvalósuló projektek esetében. A Farkaslaki útfelújításra közel 496 ezer lejt, a Homorodalmási beruházásra 670 ezer, míg a Homorod-Szentmártoni projektre 364 ezer lej többletforrást biztosítanak. A Máréfalvi utak korszerűsítésére további 700 ezer lejt hagytak jóvá, az Alsóboldogfalvát Székely-Szent Erzsébettel összekötő út munkálataira pedig 232 ezer lej plusz támogatás lesz. Több szakaszon is jól haladnak a munkával az udvarhelyszék egyik legnagyobb infrastruktúrális beruházásának számító útfelújításon. Oklandon több régi áterest kicseréltek, és a Homorodújfalu felé vezető kijáratnál is megkezdődött az út előkészítése az aszfaltozásra. A 137-es megyei út és az Ócfalva felé vezető út kereszteződésében kiszélesítették az útfelületet, kialakították a melléksávokat, jelenleg pedig a kerékpárút csatlakoztatásán dolgoznak. Ezen a szakaszon a TÁM fal építése is befejeződött. Kányád és Miklósfalva között egy problémás domboldal megerősítésén dolgoznak. A három szakaszból álló úthálózat teljes hossza közel 48 kilométer. Visszalépett a jégkorong kontinentális kupán való részvételtől a Gyergyói Hoki Klub bajnok csapata, helyette a Brassói Korona képviselheti Romániát az európai kupasorozatban. Sajtóértesülések szerint a Gyergyói Hoki Klub jelezte a Romániai Jégkorong Szövetségnél, hogy nem indul a sorozatban. Csődvédelmet kért az élvonalban bent maradt Petrolul Ploiești labdarúgóklub, mert nem sikerült megállapodni a hitelezőivel adósságai rendezéséről. A klub nem csak veszteséges volt az elmúlt évben, hanem több millió eurós tartozást is felhalmozott, ezért kérte a csődvédelmet a prahovai törvényszéken. A Román Labdarúgó Szövetség szerdán kiadott jelentésében a javulásra szoruló pénzügyi helyzettel rendelkező klubok közé sorolta a Petrolult. A jó pénzügyi helyzettel rendelkező egyesületek között van az FK Csíkszereda és a Sepsió SK is. A meteorológusok szerint ma reggel változékony idő lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, de a délelőtti és déli órákban felmelegedés várható, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Good boys, azaz jó fiúk, Black and Blue, szép jó reggelt, szép pénteket, 7 óra 7 perc van, és elérkeztünk hát ahhoz a naphoz, ami után már hétfő óta sóvárgunk. És bár a hétvége időjárása nem tűnik túl bíztatónak, úgy fest, hogy a naptej helyett inkább esernyő lesz a legfontosabb kiegészítünk. Nem tudom, mennyire lehet majd szárazon megúszni a szombatot és a vasárnapot szabad ég alatt. Egy biztos, a meteorológusok szerint inkább ilyen mozizós, bekuckózós idő közeleg. És ha már mozi, régi történet, vagy 30 éves, de egy újszülöttnek minden vicc új. Egy idős úr mesélte, negyed órán keresztül sikoltozva könyörögtem az embereknek, hogy ne szálljanak fel a Titanicra. És hallgattak magára? Nem, kidobtak a moziból. James Cameron, ugye? Na hát mi nem dobunk ki semmit, senkit, sőt örülünk, hogy itt vannak velünk ezen a péntek reggelen. Ébresztő, pattanj fel, ennyit kér most, udvarhely.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csokros édes cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 11,99 bani, és a lapos őszi barac kilója 11,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
5: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió.

A szerelem titkai, Secrets of Love, DJ Bobo és Sandra dalát hallhattuk. 7 óra múlt 18 perccel, péntek van, június 5-e, ebben az órában a szokás szerint lapszemlével is jelentkezünk. Nem mondanám azt, hogy a szokás szerint, bár azt is mondják, hogy ha valami harmadik alkalommal is összejön, akkor az már ezt követően hagyománynak tekinthető. Hát még nem hagyomány, de ez már a harmadik nap, hogy játszunk, illetve kora reggel játékot indítunk a Lobogó Resort és a Go Big Tech Ball Team-mel partnerségben. Eddig 4-en nyertek egy-egy 3 órára szóló páros wellness belépőt nyert Pető Balló Tünde és Sorbán Melinda. Nyilván a Lobogó Resort wellness részlegén hasznosítható a nyeremény, illetve ugyanott a közelben 5 alkalommal csúszott le a bobpályán Fülöp Szabina és Mihály Hunor. A nyerteseink figyelmét felhívjuk, hogy nem kell bejönni a Star Rádióhoz, mennek majd Homorodfürdőre, és az adott helyen, legyen az a wellness vagy a bobpálya, csak szólniuk kell, hogy nyertek a Star Rádió játékán, a nevük le van adva, úgyhogy élvezhetik a nyereményüket. 2 nyertesünk lesz a mai napon is, közé is tettük a Facebook posztot. Nyilván az info is ott van, hogy ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap Homorodfürdőn tekboloznak a világ legjobbjai. Úgyhogy ez már a harmadik nap, hogy ennek apropóján játszunk. A mai nap feladata, kommentben jelöld meg azt a személyt, aki szerinted megérdemelne veled együtt 3 óra kikapcsolódást a Lobogó Resort wellness részlegében. Ugyanis a mai napon 2 darab, egyenként 3 órára érvényes páros belépőt sorsolunk ki a kommentelők között. Sorsolás a mai Sztár délutánban. Hajrá!

See You Never Lion Ross dalát hallhattuk, 7:30 lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából, három cikket emelünk ki. Itt az első, burkolt elvonásként élik meg a házi orvosok. Ja, hogy mit? Hát azt, hogy alapjaiban alakul át a család orvosi rendszer. Ha elolvasod így ezt a címet és felteszed a kérdést, akkor ez most jó hír vagy nem? Hát, attól függ, milyen szempontból nézzük, minden relatív, tudjuk jól. Szigorúbb szabályok vannak érvényben a háziorvosi rendelőkben januártól. A regisztrált kártyák száma helyett a ténylegesen elvégzett munka határozza meg a bevételeket, a vidéki kihelyezett rendelőkben pedig kötelező jelenlétet írnak elő. Bár a döntéshozók a prevenció fellendülését remélik, a Hargita megyei házi orvosok egyesülete szerint a reform valójában burkolt elvonást és további felesleges bürokráciát hozott, ami a pályakezdőket is elriasztja. De nagyon gyanúm, hogy az igazság ebben az esetben is, mint sok más esetben, valahol középen van. Több mint 10 000 üres álláshely várt betöltésre tavaly. Legalábbis ez derül ki a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség jelentéséből. Megyénkben tavaly több mint 10 000 betöltetlen álláshelyet regisztráltak, a munkanélküliek száma pedig 6 000 felett alakult, míg a kereskedelem, az építőipar és a vendéglátás szippantotta fel a legtöbb munkaerőt. A munkaerő elhelyező ügynökség szerint elengedhetetlen a célzott átképzés és a folyamatos alkalmazkodás. Ez egy kicsit olyan paradox hír, hogy halljuk az embereket és hiszünk nekik, hogy nincs munka. Megszűnt az állásuk és nem találnak megfelelő munkahelyet, miközben itt azt olvassuk, hogy tavaly megyében 10 000 üres álláshely volt meghirdetve. Ez így fura, és talán nem értjük. Hát kiderül, azt mondják, hogy a kínálat és a kereslet ritkán találkozott. Ez lehet az egyik oka. És a 6328 regisztrált munkanélküli több mint fele nő, ami pedig a korosztályokat illeti, a 40-49 év közöttiek aránya volt a legmagasabb. És ha minden igaz, kiderül a cikkből is, állítólag a számukra 8 regisztrált munkanélküli több mint fele nő, ami pedig a korosztályokat illeti, a 40-49 év közöttiek aránya volt a legmagasabb. És ha minden igaz, kiderül a cikkből is, állítólag a számukra a legnehezebb új állást találni, mert hogy teljesen más területen kéne tovább dolgozni. És gondolom, még van egy érdekesség, ugye? Nem mindegy, hogy hol dolgozol és mennyiért is. Van egy kor, amely felett az ember azt mondja, jól van, na hát nem fizetnek sokat, de elmegyek, mert valamiből élni kell, esetleg ott ragadnak, csinálják. Egy bizonyos kor alatt, és itt most a fiatalabb generációra gondolok, hogy teljesen másképp néznek ezekre a dolgokra. 25 év alatt például. Mi lenne a munka? Ja, jó, oké. Mennyit kapok érte? Mi? Ha, akkor inkább otthon, Mama Hotelben. Van egy ilyen hozzáállás is. Nem tudom, ez egy olyan dolog, amivel szociológusok akár foglalkozhatnak is, vagy lehet, hogy foglalkoznak is. Mi a magyarázat? 6 000, több, majdnem 7 000, hát nem, 6300 munkanélküli és 10 000 betöltetlen állás a megyében, és mégis halljuk a panaszt, nincs egy rendes munkahely ezt. Érdekes. Erről is még sok minden másról. A Hargita népe.

Rimini Project, I Remember You Like Yesterday, 7 óra 40 perc van, péntek június 5-e, környezetvédelmi nap a mai. Annak emlékére ünnepeljük, hogy 1972-ben, abban az évben június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és Bioszféra címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. A környezetvédelem egy fontos dolog. Tényleg. Dicséretes dolog, hogyha egy ember vigyáz a környezetére. Egy gond van vele, nem szabad túltolni. Vagy visszaélni vele, vagy környezetvédelem jegyében olyan dolgokat csinálni, aminek tulajdonképpen nem lenne helye. Túltolni. De azért az embernek is meg kell élni a bolygón, tehát szokták mondani, hogy két lehetőség van. Vagy az ember tönkreteszi a környezetét és aztán elpusztul, vagy pedig annyira vigyáz a környezetére, hogy emiatt pusztul el. Szóval valahol a tökéletes egyensúlyt kéne megtalálni a kettő között. Elvégre a természet, a környezet is erre tanít meg minket, hogy egyensúlyban kell élni, és akkor mindenkinek jó. Hát, hiányzik az az egyensúly az életünkből, ugye? La Trompette! Geri Chaos, Rika Bernas Csóni és Ingrid Dalát halljuk. Jó reggel!

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökön.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor Disztú vegyes méz 15 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os Pilos sajt 8 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19 lej 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hősen megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra a régió legnagyobb térkőbemutató kert a térkövet.
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Wasted Love. Bár azért jó néhány évtizeddel ezelőtt ezt a dalt mi egy kicsit másképp ismertük meg, Samba de Janeiro címmel. 6 perc választ el 8 órától, lassacskán zárjuk a Wecker második óráját is, 8 órakor pedig jöhetnek a hírek, addig is álmodozzunk. Vagy, hát az álmodozás rémálom is lehet, inkább keressük meg az álmok földjét. Nem a rémálmok földjét, az álmok földjét.

0: Eugen Tomák lehet a miniszterelnök. Aszfaltozni fognak udvarhelyszéken. Visszalépett Gyergyó a Nemzetközi Kupától. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt és jelenlegi elnöki tanácsadót kérte fel kormányalakításra Nikus Jordán államelnök. Az államfő közel egy hónappal azután nevezte meg a miniszterelnök jelöltjét, hogy a parlament megvonta a bizalmat Ilie Bolozsán kormányától. Tomáknak 10 nap áll rendelkezésére, hogy összeállítsa a kabinettjét és megszerezze a parlament támogatását, a legnagyobb esély egy szakértőkből álló technokrata kormány megalakulására van. Több mint 5 millió lej többletfinanszírozást hagyott jóvá a kormány Hargita megyei fejlesztési beruházások számára. Az eheti kormányülésen elfogadott támogatás célja az építőanyagok drágulása miatt megnövekedett költségek fedezése az Angéls-Szálinyi programban megvalósuló projektek esetében. A Farkaslaki útfelújításra közel 496 ezer lejt, a Homorodalmási beruházásra 670 ezer, míg a Homorod-Szentmártoni projektre 364 ezer lej többletforrást biztosítanak. A Márifalvi utak korszerűsítésére további 700 ezer lejt hagytak jóvá, az Alsóboldogfalvát Székely-Szent Erzsébettel összekötő út munkálataira pedig 232 ezer lej plusz támogatás lesz. Több szakaszon is jól haladnak a munkával az udvarhelyszék egyik legnagyobb infrastrukturális beruházásának számító útfelújításon. Oklándon több régi áterest kicseréltek, és a Homoródúj falu felé vezető kijáratnál is megkezdődött az út előkészítése az aszfaltozásra. A 137-es megyei út és az Ócfalva felé vezető út kereszteződésében kiszélesítették az útfelületet, kialakították a melléksávokat, jelenleg pedig a kerékpárút csatlakoztatásán dolgoznak. Ezen a szakaszon a TÁM fal építése is befejeződött. Kányád és Miklós falva között egy problémás domboldal megerősítésén dolgoznak. A három szakaszból álló úthálózat teljes hossza közel 48 kilométer. Visszalépett a jégkorong kontinentális kupán való részvételtől a Gyergyói Hoki Klub bajnok csapata, helyette a Brassói Korona képviselheti Romániát az európai kupasorozatban. Sajtóértesülések szerint a Gyergyói Hoki Klub jelezte a romániai jégkorong szövetségnél, hogy nem indul a sorozatban. Csődvédelmet kért az élvonalban bent maradt Petrolul Ploiești labdarúgóklub, mert nem sikerült megállapodni a hitelezőivel adósságai rendezéséről. A klub nem csak veszteséges volt az elmúlt évben, hanem több millió eurós tartozást is felhalmozott, ezért kérte a csődvédelmet a prahovai törvényszéken. A Román Labdarúgó Szövetség szerdán kiadott jelentésében a javulásra szoruló pénzügyi helyzettel rendelkező klubok közé sorolta a Petrolult. A jó pénzügyi helyzettel rendelkező egyesületek között van az FK Csíkszereda és a Sepsió SK is. A meteorológusok szerint ma reggel változékony idő lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, de a délelőtti és déli órákban felmelegedés várható, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor Dísztúf 1-es méz 15,99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os Pilosz sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Delcamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyüvörei világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Synchronized lips, azaz ajkak szinkronban. Nem mondjuk erre van egy sokkal egyszerűbb szavunk, úgy mondják, hogy csók. 8 óra 18 perc van, a mai napon is játékkal kezdtük a napot. Tessék csak lecsekkolni a Star Rádió Facebook oldalát, mert van két nyereményünk a Lobogó Resort jóvoltából. Kettő darab, páros, tehát két személyre szóló, és három órára élvényes wellness belépő. Jönnek hamarosan a részletek. És mivel páros belépő, hát valakit vihetünk bele a jóba. Demjén Ferenc is ezt kéri. Vigyél bele a jóba.

Gombay Dance Band és Fly Flamingo, 8 óra 28 perc van, és imár harmadik alkalommal játszunk a Lobogó Resort és a Go Big Techból teammel partnerségben. A nyeremény a mai napon 2 darab, egyébként 3 órára érvényes páros wellness belépő. Ahhoz, hogy bárki megpályázza ezt, nem kell egyebet tennie, mint kommenteljen a Star Radio Facebook oldalán a legfrissebb poszt alatt. Ott kell megjelölni ezt a személyt, aki a kommentelő szerint megérdemelne vele együtt 3 óra kikapcsolódást a Lobogó Resort wellness részlegében. Sorsolás a mai Star délután.

Kassa Tibor és Hulló Csillag. Éha, ezzel a héttel megleszünk. És akkor jön a jövő hét, amelynek hát az eleje nem is, de annak a vége elhozza nekünk a labdarúgó világbajnokságot. Igaz, hogy ugye, mivel Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok a három rendező ország, hát ha megnézzük a közvetítési órákat, csak úgy finoman fogalmazva, nem a legideálisabbak. Egy-egy meccset elkapunk esetleg úgy este 9-től 10-től, de hajnali 2-3-4-ig is lesz mit nézni. Mit csináljunk? Másfél hónapra menjünk szabadságra, ha foci őrültek vagyunk? Nem tudom. Giorgio Moroder, az 1990-es olaszországi labdarúgó VB dala. Ott legalább normálisak voltak a közvetítési időpontok.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz 1 kg-os Sertés Mitchert 12 lej 99 banért, 2500 ml-es Boncsenáti kakaófagylaltot 15 lej 99 banért, és cukkinit kilónként 6 lej 99 banért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ha belül vagyunk, akkor repül. Ha meg kívül, hát csak vánszorognak a másodpercek, mert a másik sehogy sem akar onnan kijönni, miközben nekünk feltétlenül benn kéne már lenni. Van ez így. Ez az időnek a relativitása. Nem kell fénysebességgel utazni hozzá. 10 perc választ el 9 órától. 9-kor jönnek a hírek, addig is szól többek közt a The Rembrandts dala. Ez a helyzet, babám. Just the way it is, baby.

0: Eugen Tomák lehet a miniszterelnök. Aszfaltozni fognak udvarhelyszéken. Visszalépett Gyergyó a Nemzetközi Kupától. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt és jelenlegi elnöki tanácsadót kérte fel kormányalakításra Nikus Jordán államelnök. Az államfő közel egy hónappal azután nevezte meg a miniszterelnök jelöltjét, hogy a parlament megvonta a bizalmat Ilie Bolozsán kormányától. Tomáknak 10 nap áll rendelkezésére, hogy összeállítsa a kabinettjét és megszerezze a parlament támogatását, a legnagyobb esély egy szakértőkből álló technokrata kormány megalakulására van. Több mint 5 millió lej többletfinanszírozást hagyott jóvá a kormány Hargita megyei fejlesztési beruházások számára. Az eheti kormányülésen elfogadott támogatás célja az építőanyagok drágulása miatt megnövekedett költségek fedezése az Angéls-Szálinyi programban megvalósuló projektek esetében. A Farkaslaki útfelújításra közel 496 ezer lejt, a Homorodalmási beruházásra 670 ezer, míg a Homorod-Szentmártoni projektre 364 ezer lej többletforrást biztosítanak. A Márifalvi utak korszerűsítésére további 700 ezer lejt hagytak jóvá, az Alsóboldogfalvát Székely-Szent Erzsébettel összekötő út munkálataira pedig 232 ezer lej plusz támogatás lesz. Több szakaszon is jól haladnak a munkával az udvarhelyszék egyik legnagyobb infrastrukturális beruházásának számító útfelújításon. Oklandon több régi áterezt kicseréltek, és a Homoródújfalu felé vezető kijáratnál is megkezdődött az út előkészítése az aszfaltozásra. A 137-es megyei út és az Ócfalva felé vezető út kereszteződésében kiszélesítették az útfelületet, kialakították a melléksávokat, jelenleg pedig a kerékpárút csatlakoztatásán dolgoznak. Ezen a szakaszon a TÁM fal építése is befejeződött. Kányád és Miklósfalva között egy problémás domboldal megerősítésén dolgoznak. A három szakaszból álló úthálózat teljes hossza közel 48 kilométer. Visszalépett a jégkorong kontinentális kupán való részvételtől a Gyergyói Hoki Klub bajnok csapata, helyette a Brassói Korona képviselheti Romániát az Európai Kupa sorozatban. Sajtóértesülések szerint a Gyergyói Hoki Klub jelezte a Romániai Jégkorong Szövetségnél, hogy nem indul a sorozatban. Csődvédelmet kért az élvonalban bent maradt Petrolul Ploiești labdarúgóklub, mert nem sikerült megállapodni a hitelezőivel adósságai rendezéséről. A klub nem csak veszteséges volt az elmúlt évben, hanem több millió eurós tartozást is felhalmozott, ezért kérte a csődvédelmet a prahovai törvényszéken. A Román Labdarúgó Szövetség szerdán kiadott jelentésében a javulásra szoruló pénzügyi helyzettel rendelkező klubok közé sorolta a Petrolult. A jó pénzügyi helyzettel rendelkező egyesületek között van az FK Csíkszereda és a Sepsió SK is. A meteorológusok szerint ma reggel változékony idő lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, de a délelőtti és déli órákban felmelegedés várható, a hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

DJ Alex Man és Fly Away, 8 perccel járunk 9 óra után, szép időnk van, és nagyon sajnálom, hogy a prognózis szerint nem ilyen lesz holnap és holnap után, de még reménykedünk, bár nem tudom, amikor ott a prognózis előtted, 24 órára azért viszonylag pontosan meg lehet jósolni. Na de most ne az időjárásról, hanem az időről beszéljünk, pontosabban a jövő héten kezdődő labdarúgó világbajnokságról. Lesz ott egy kis zavar, hiszen meglehetősen nagy az időeltolódás, mondjuk Románia, ahol a kelet-európai idő szerint éljük életünket, és mit tudom én, Mexikó, Kanada vagy Egyesült Államok, esetleg annak a nyugati partja, ahol lehet akár 4-8 órás időeltolódás is, tehát az úgy lesz, hogy a meccset náluk tegnap játsszak, mert az nálunk már ma lesz. Nézem a közvetítési órákat, hát lesz olyan, hogy este 10-kor leülünk egy meccset nézni, de lesz olyan is, hogy reggel 6-kor megszólal a vekker a Star Rádióban, és akkor még rúgják a fiúk a labdát. Na, lecsakolom ugye piciket, legalábbis a startját, hogy jövő héten csütörtök este 10-kor már leülhetünk a képernyő elé. De például jövő pénteken a Wecker ideje alatt éppen Dél-Korea fog játszani Csehországgal, ha minden igaz. Jönnek a részletek. Addig is az egyik társ rendező dala, mondhatni, Mexikó. Dimitri Vegas és Like Mike.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz 1 kg-os sertés mitsert 12 lej 99 banért, 2500 ml-es boncsenáti kakaófagylaltot 15 lej 99 banért, és cukkinit kilónként 6 lej 99 banért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Noise Generation. A Song for You, egy dal neked. 9 óra után 19 perccel, de jön most egy dal nekünk. És jön akkor a nap kérdése is, hogy... hogy is fogalmazzam meg? Igen. Miköze van a Karibi partinak Székelyudvarhelyhez? Ez egy jó kérdés. Nos, nem tudom ki mire gondol, de én volt kolléganőnkre, György Szidóniára, aki időközben az UFO tagja lett, és ő énekli ezt a dalt. Karibi Party.

Még 6 nap és 12 óra és kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ugye első ízben rendeznek ilyen világméretű tornát 48 válogatott részvételével. Ráadásul maraton hosszúságú lesz ez a VB, hiszen 37 napon át fog folyni a csövön is a labdarúgás. A start az június 11-én kezdődik, összesen 103 mérkőzést játszanak le, a 103. a július 19-ére tervezett világbajnoki döntő. De így, ha felosszuk, ugye a csoportmérkőzések június 11 és 27-e között kerülnek sorra. A legjobb 32 június 28-án kezdi meg a csatát és játszik július 3-áig, aztán jön a legjobb 16 mezőnye július 4-e és 7-e között. A negyed döntők július 9-10-11, az elődöntők július 14-15, a bronz meccs július 18-án és a VB döntő július 19-én. Ami a közvetítéseket illeti, tehát akkor jövő héten június 11-én csütörtökön este 10 órakor kezdődik a VB Mexikó-Dél-Afrika mérkőzésével. Nem sokkal utána folytatódik, de a számunkra már péntek lesz június 12-e. Korán reggel 5 órakor Dél-Korea játszik Csehországgal, majd jövő héten pénteken este 10 órától Kanada játszik Bosznia-Hercegovinával. A szombati nap az nagyon korán kezdődik, már éjjel 1 órakor Egyesült Államok Paraguayjal játszik, majd szombaton este 10 órától Katar játszik Svájccal. Vasárnap, tulajdonképpen szombatról vasárnapra virradó éjszaka éjjel 1 órakor Brazília játszik Marokkóval, vasárnap hajnalban 4 órakor Haiti Skóciával, vasárnap reggel 7 órakor Ausztrália Törökországgal, és végre itt jön az első meccs, amely hát mondhatni normális időben kezdődik. Németország Curaçao, nem most vasárnap, jövő vasárnap este 8 órától, majd este 11 órától Hollandia-Japán. Hát nagyjából ilyen közvetítési időkre kell számítanunk. Sok fehér éjszaka lesz sokak számára. Csak azért, hogy kiderüljön a végén, ki lesz a bajnok. Tisztelegjünk a bajnok előtt. Stand up for the champions. Right Said Fred.

Nem lennék máshol, No Place I'd Rather Be, Just Glide alatt hallhattuk Clear Bandittel közösen. 9 óra 40 perc van, és június 5-e Dánia nemzeti ünnepe. Ezen a napon az alkotmány napját, vagyis a Grundlovsdagot ünneplik, amely az 1849-ben elfogadott első dán alkotmánynak állít emléket. Ez a nap egyben a dán demokrácia megszületésének és az alkotmányos monarchia kezdetének az ünnepe is. Bár hagyományosan nem számít szigorúan hivatalos munkaszüneti napnak, sok munkahely délután 2-kor vagy 3-kor bezár, országszerte Dániában politikai gyűléseket, szabadtéri fesztiválokat és kulturális programokat tartanak. Érdekesség, hogy a dánok ezen a napon ünneplik az apák napját is. Mi pedig dán zenével folytatjuk, hát van miből válogatni. Vehetnék sorban Mo, a Dizzy Miss Lizzy, Lucas Graham, a D.A.D., az Aqua együttes a Barbie Girl-jükkel, vagy a Volbeat, az Alphabeat, Safri Duo, Medina, King Diamond, Outlandish, vagy ha zenészt kéne megnevezzek, akkor Lars Ulrich lenne a Metallica együttes dobosa. Ő egyébként az első dán zenész, akit beiktattak a Rock and Roll halhatatlanok csarnokába. És amúgy az Eurovíziós fesztiválon is, ha dánok azt veszek, akkor Lars Ulrich lenne a Metallica együttes dobosa. Ő egyébként az első dán zenész, akit beiktattak a Rock and Roll halhatatlanok csarnokába. És amúgy az Eurovíziós fesztiválon is, ha dánok azt mondják, hogy ha már megyünk oda, akkor vigyünk valami normális zenét. És úgy általában tényleg amúgy nyertek is Eurovíziós dalfesztivált, de voltak olyan jó kis dalocskák, amelyek hát dobogon végeztek, vagy mint például 2010-ben a Shane és Nevergreen Duo ezzel a dallal csak negyedik lett. In a moment like this.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz 1 kg-os sertés mitcher 12 lej 99 banért, 2500 ml-es boncsenáti kakaófagylaltot 15 lej 99 banért, és cukkinit kilónként 6 lej 99 banért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És

0: 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

Madonna még úgy énekelte, hogy holiday, vakáció vagy szabadság. Muszafáj és Hype Man pedig lerövidítette egy hétvégére. It's the weekend. 6 perc választ el 10 órától, zárjuk a Vekker negyedik óráját, 10 órakor pedig érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei, addig nosztalgiázzunk egy kicsikét, menjünk vissza az időben, addig a periódusig, amikor még létezett a kis katonaság, a kötelező katonai szolgálat. Rég volt.

0: Még nincs döntés az iskolák ügyében. Csökkent a turisták száma. Pályára lép a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDSZ a jövő hét végén dönthet arról, támogatja-e Eugen Tomák kormányát. Kelemen Hunor a szövetségelnöke közölte, a végleges álláspont kialakítása előtt megvárják a miniszterjelöltek névsorát és a kormányprogram részleteit. Az RMDSZ elnök elmondta, hogy már folytatott egy rövid telefonos egyeztetést Eugen Tomákkal, és hivatalos kormányfőjelölté válása után további tárgyalásokra is sor kerülhet. Kelemen Hunor szerint egy technokrata kormány várhatóan nem lenne hosszú életű. Rossz hónap volt április a turizmus szempontjából, nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégek száma is csökkent. Áprilisban ugyanis 11,6%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet szerint áprilisban 813 ezer turista vett igénybe idegenforgalmi szálláshelyet Romániában, 7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,3%-kal, 630 ezerre, a külföldieké pedig 1,8%-kal 183 ezerre csökkent. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésének ügyében. A ma reggeli sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzat oktatási bizottsága több forgatókönyvet is kidolgozott.
1: A szakértői jelentés véglegesítésével párhuzamosan az oktatási bizottság is elkészítette a jelentését. Ebből kiderül az, hogy több forgatókönyvet is felállítottak az oktatási hálózat teljes átalakítására itt Székelyudvarhelyen. Ezt ma az illetékes intézményvezetők meg is kapták. Kedden fogunk velük gyűlést tartani. Ezt követően a következő két hétben pedig be is fogjuk jelenteni azt, hogy a következő tanévben hogy fog kinézni udvarhelyi iskolai hálózata.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a felújított Tompa László általános iskola mintegy 500 diákot tudna befogadni, de csak 220-an járnak oda. Az Orbán Balázs általános iskola állapota több szereplő hibájából alakult ki. A polgármester szerint a város bírósági úton fogja megoldani a helyzetet, de az iskola épületének teljes konszolidációjára van szükség. Az Újpest nyerte a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntőjének harmadik mérkőzését. A lilafehérek tegnap este hazai pályán 4-2-re verték a Nyíregyházát, így összesítésben 2-1-re vezetnek. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik mérkőzését hétfőn 21 órától rendezik Nyíregyházán. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este a jövő héten kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott csapatok. Néhány eredmény: Szlovénia-Ciprus 1-1, Észak-Írország-Guinea 1-0, Svédország-Görögország 2-2, Spanyolország-Irak 1-1 és Franciaország-Elefántcsontpart 1-2. A magyar válogatott ma este 3:49-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában, Románia holnap este szintén hazai pályán Velszel játszik felkészülési mérkőzést. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárásra, napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Una regalát se, Negdalát hallhattuk, 10 óra után járunk 19 perccel, adtunk feladatot játékos kedvű hallgatóinknak. Jelöld meg kommentben azt a személyt, aki szerinted megérdemelne veled együtt 3 óra kikapcsolódást a Lobogó Resort Wellness részlegén. És akár el is viheted, mert 2 nyereményünk van a mai napra is, mindkettő egyébként pont 3 órára érvényes páros wellness belépő. Minden további info a Star Rádió legfrissebb posztjában. Hát több mint 100-an kommenteltek már, 116-on, lesz ennél több is, sorsolás a mai Star délutánban.

All in my head. Csak a fejedben van. Vagy az enyémben. Az egész. Fetty Wap és 53-anit hallhattuk. 10 óra 34 perc van. A mai napon június 5-én 65. születésnapját ünnepli Vince Lilla, az egykori Napoleon Bulvár együttes tagja. Fellépett itt amúgy a Székelyudvarhelyen is. Hát szóló énekesnőként folytatta, de azért, amit letett az asztalra, a Solaris együttesből alakult Napoleon Bulvár együttes frontembereként, az azért nem semmi. Például 1986-ban jelent meg az Európa Visszavár című daluk, amelyet sokan úgy értelmeztek, hogy ez talán, mintha Romániának szólna, hogy azért visszavárja Európa ezt az országot. Hát akkor itt még tombolt a kommunizmus, meg a diktatúra, és nem véletlenül tiltott dal volt mi nálunk ez a felvétel.

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Vágysz, vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

Eljutottunk a mai Vekker végére, 8 perc választ el 11 órától. Mára is erre a hétre ennyit, ha minden jól megy, hétfőn ismét találkozhatunk. Addig is jó pihenést, kellemes hétvégét, kikapcsolódást. Szász Csabát hallották. Ciao.

0: Még nincs döntés az iskolák ügyében. Csökkent a turisták száma. Pályára lép a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDS a jövő hét végén dönthet arról, támogatja-e Eugene Tomák kormányát. Kelemen Hunor a szövetség elnöke közölte, a végleges álláspont kialakítása előtt megvárják a miniszterjelöltek névsorát és a kormányprogram részleteit. Az RMDS elnöke elmondta, hogy már folytatott egy rövid telefonos egyeztetést Eugene Tomákkal, és hivatalos kormányfőjelölté válása után további tárgyalásokra is sor kerülhet. Kelemen Hunor szerint egy technokrata kormány várhatóan nem lenne hosszú életű. Rossz hónap volt április a turizmus szempontjából, nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégek száma is csökkent. Áprilisban ugyanis 11,6%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet szerint áprilisban 813 ezer turista vett igénybe idegenforgalmi szálláshelyet Romániában, 7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,3%-kal, 630 ezerre, a külföldieké pedig 1,8%-kal 183 ezerre csökkent. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésének ügyében. A ma reggeli sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzat oktatási bizottsága több forgatókönyvet is kidolgozott.
1: A szakértői jelentés véglegesítésével párhuzamosan az oktatási bizottság is elkészítette a jelentését. Ebből kiderül az, hogy több forgatókönyvet is felállítottak az oktatási hálózat teljes átalakítására itt Székelyudvarhelyen. Ezt ma az illetékes intézményvezetők meg is kapták. Kedden fogunk velük gyűlést tartani. Ezt követően a következő két hétben pedig be is fogjuk jelenteni azt, hogy a következő tanévben hogy fog kinézni udvarhelyi iskolai hálózata.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a felújított Tompa László általános iskola mintegy 500 diákot tudna befogadni, de csak 220-an járnak oda. Az Orbán Balázs általános iskola állapota több szereplő hibájából alakult ki. A polgármester szerint a város bírósági úton fogja megoldani a helyzetet, de az iskola épületének teljes konszolidációjára van szükség. Az Újpest nyerte a magyar teremlabdarúgó-bajnokság döntőjének harmadik mérkőzését. A lilafehérek tegnap este hazai pályán 4-2-re verték a Nyíregyházát, így összesítésben 2-1-re vezetnek. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik mérkőzését hétfőn 21 órától rendezik Nyíregyházán. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este a jövő héten kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott csapatok. Néhány eredmény: Szlovénia Ciprus 1-1, Észak-Írország Guinea 1-0, Svédország Görögország 2-2, Spanyolország Irak 1-1 és Franciaország Elefántcsontpart 1-2. A magyar válogatott ma este 3:49-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában, Románia holnap este szintén hazai pályán Velszel játszik felkészülési mérkőzést. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárásra, napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
9: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják Önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió.
14: Sztár Rádió.
15: Sztár Rádió.
16: All the people. Ready for this. It's a wide world.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüböröi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzésű sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely

0: Még nincs döntés az iskolák ügyében. Csökkent a turisták száma. Pályára lép a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDS a jövő hét végén dönthet arról, támogatja-e Eugene Tomák kormányát. Kelemen Hunor a szövetség elnöke közölte, a végleges álláspont kialakítása előtt megvárják a miniszterjelöltek névsorát és a kormányprogram részleteit. Az RMDS elnöke elmondta, hogy már folytatott egy rövid telefonos egyeztetést Eugene Tomákkal, és hivatalos kormányfőjelölté válása után további tárgyalásokra is sor kerülhet. Kelemen Hunor szerint egy technokrata kormány várhatóan nem lenne hosszú életű. Rossz hónap volt április a turizmus szempontjából, nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégek száma is csökkent. Áprilisban ugyanis 11,6%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet szerint áprilisban 813 ezer turista vett igénybe idegenforgalmi szálláshelyet Romániában, 7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,3%-kal, 630 ezerre, a külföldieké pedig 1,8%-kal 183 ezerre csökkent. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésének ügyében. A ma reggeli sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzat oktatási bizottsága több forgatókönyvet is kidolgozott.
1: A szakértői jelentés véglegesítésével párhuzamosan az oktatási bizottság is elkészítette a jelentését. Ebből kiderül az, hogy több forgatókönyvet is felállítottak az oktatási hálózat teljes átalakítására itt Székelyudvarhelyen. Ezt ma az illetékes intézményvezetők meg is kapták. Kedden fogunk velük gyűlést tartani. Ezt követően a következő két hétben pedig be is fogjuk jelenteni azt, hogy a következő tanévben hogy fog kinézni udvarhelyi iskolai hálózata.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a felújított Tompalászló általános iskola mintegy 500 diákot tudna befogadni, de csak 220-an járnak oda. Az Orbán Balázs általános iskola állapota több szereplő hibájából alakult ki. A polgármester szerint a város bírósági úton fogja megoldani a helyzetet, de az iskola épületének teljes konszolidációjára van szükség. Az Újpest nyerte a Magyar Teremlabdarúgó Bajnokság döntőjének harmadik mérkőzését. A lilafehérek tegnap este hazai pályán 4-2-re verték a Nyíregyházát, így összesítésben 2-1-re vezetnek. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik mérkőzését hétfőn 21 órától rendezik Nyíregyházán. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este a jövő héten kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott csapatok. Néhány eredmény: Szlovénia-Ciprus 1-1, Észak-Írország-Guinea 1-0, Svédország-Görögország 2-2, Spanyolország-Irak 1-1 és Franciaország-Elefántcsontpart 1-2. A magyar válogatott ma este 3:49-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában, Románia holnap este szintén hazai pályán Velszel játszik felkészülési mérkőzést. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárásra, napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Engedj el a rohanást és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútorok,

0: Kis Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Igazi pénteki, igazi nyári hangulat van ma június 5-én. Hát 24 fok van már is Székelyudvarhelyen. Elő a ruhácskákkal, a szoknyákkal, a rövidnadrágokkal és a légkondicionált autókkal egyaránt. Köszöntelek benneteket, indul a hét utolsó Sztár délutánja veletek együtt a ti társaságotokban egészen 17 óráig. Én Bedő Erika vagyok. Legyen egy csodás zenés délutánunk együtt. Akár péntek, akár szombat.

egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

csodás Bryan Adams dal után ünnepelteket köszöntünk. Névnaposunk van ma, mégpedig a Fatimék ünnepelnek, ez a Fatima alakváltozata annyira nem elterjedt itt udvarhelyen. Holnap Norbert névnap van, holnap után pedig a Roberteket lehet köszönteni. A névnaposaink mellett pedig születésnaposok figyelmét is felhívnám, mert hogy speciálba köszöntöm őket, hát hogy ne köszönteném mamámat, akinek ma június 5-én van a születésnapja is. Minden nap a Sztár Rádió társaságában van. Süt, főz, pihenget, tesz-vesz a Sztár délután alatt minden egyes nap hallgatva a jó zenéket és hallgatva a megszólalásaimat. Úgyhogy köszi mama, hogy mindig hallgatsz, és köszönjük azt is, hogy ennyire szeretsz mindenkit. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig még az egész családnak, hogy a következő években is sok-sok közös élményünk legyen együtt kacagva, kellemes órákat eltöltve, akár Afrikában, mert hogy a kedvenc zene nem maradhat el ma sem. KFT dala érkezik, a szülinaposom egyik kedvenc zenéje. Afrikát bejárjuk, 1984-es dal. Boldog születésnapot, mama! Ma délután megyünk tortát enni.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ma 2023-assal a gyors autókról szól. Hát gyors autókat szerintem nem nagyon fogunk látni itt Székelyudvarhely területén, ami nem is baj, viszont abból a szempontból lehet baj, hogy nem hogy gyorsan menjenek, még lassan sem tudnak haladni, akkor a dugók, torlódások voltak az elmúlt napokban itt Székelyudvarhely utcáin, a városközpontban, valamint a terelőúton egyaránt, hogy egyszerűen katasztrófa lett a közlekedés. Ezen a héten nem tudom, hogy most jelenleg mi van a városban, tehát ballagási ünnepségek voltak a napokban, ma a Tamás Járon gimnázium végzős diákjai ballagtak el. Kérlek, írjatok közlekedési információkat, 0757 57 51 71 a telefonszámunk, valamint a Sztár Rádió Facebook oldalán is jelezhettek privátban, hogyha valamilyen infótok van. Van-e most dugó, van-e most torlódás? Az biztos, hogy forgalomkorlátozások azok voltak, ugye a Kaufland előtti részen is, a múzeumnál, a körforgalomban, és folyamatosan dolgoznak mindenhol a város központban is, az Ötvös József szakközépiskola térségében, úgyhogy azért figyelni kell a táblákat, a jelzéseket, sőt, ha jól tudom, akkor Székelyudvarhely Fenyét felüli kijáratánál is hosszú sorra lehet számítani, ott is jelzőlámpák irányítják a forgalmat a munkálatok miatt. Curtis érkezik, és Bieber, hamarosan pedig meghallgatjuk a híreket.

0: Még nincs döntés az iskolák ügyében. Csökkent a turisták száma. Pályára lép a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az RMDS a jövő hét végén dönthet arról, támogatja-e Eugen Tomák kormányát. Kelemen Hunor a szövetségelnöke közölte, a végleges álláspont kialakítása előtt megvárják a miniszterjelöltek névsorát és a kormányprogram részleteit. Az RMDS elnöke elmondta, hogy már folytatott egy rövid telefonos egyeztetést Eugen Tomákkal, és hivatalos kormányfőjelölté válása után további tárgyalásokra is sor kerülhet. Kelemen Hunor szerint egy technokrata kormány várhatóan nem lenne hosszú életű. Rossz hónap volt április a turizmus szempontjából, nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégek száma is csökkent. Áprilisban ugyanis 11,6%-kal csökkent a vendégészakák száma Romániában. Az Országos Statisztikai Intézet szerint áprilisban 813 ezer turista vett igénybe idegenforgalmi szálláshelyet Romániában, 7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,3%-kal, 630 ezerre, a külföldieké pedig 1,8%-kal 183 ezerre csökkent. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésének ügyében. A ma reggeli sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzatokkal 630 ezerre, a külföldieké pedig 1,8%-kal 183 ezerre csökkent. Nincs még végleges döntés a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésének ügyében. A ma reggeli sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzat oktatási bizottsága több forgatókönyvet is kidolgozott.
1: A szakértői jelentés véglegesítésével párhuzamosan az oktatási bizottság is elkészítette a jelentését. Ebből kiderül az, hogy több forgatókönyvet is felállítottak az oktatási hálózat teljes átalakítására itt Székelyudvarhelyen. Ezt ma az illetékes intézményvezetők meg is kapták. Kedden fogunk velük gyűlést tartani. Ezt követően a következő két hétben pedig be is fogjuk jelenteni azt, hogy a következő tanévben hogy fog kinézni udvarhelyi iskolai hálózata.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a felújított Tompa László általános iskola mintegy 500 diákot tudna befogadni, de csak 220-an járnak oda. Az Orbán Balázs általános iskola állapota több szereplő hibájából alakult ki. A polgármester szerint a város bírósági úton fogja megoldani a helyzetet, de az iskola épületének teljes konszolidációjára van szükség.

0: Az Újpest nyerte a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntőjének harmadik mérkőzését. A lilafehérek tegnap este hazai pályán 4-2-re verték a Nyíregyházát, így összesítésben 2-1-re vezetnek. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc negyedik mérkőzését hétfőn 21 órától rendezik Nyíregyházán. Több felkészülési mérkőzést is játszottak tegnap este a jövő héten kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott csapatok. Néhány eredmény: Szlovénia Ciprus 1-1, Észak-Írország Guinea 1-0, Svédország Görögország 2-2, Spanyolország Irak 1-1 és Franciaország Elefántcsontpart 1-2. A magyar válogatott ma este 3:49-től Finnországot fogadja a Puskás Arénában, Románia holnap este szintén hazai pályán Velszel játszik felkészülési mérkőzést. A meteorológusok szerint ma tovább tart a felmelegedés, gyenge széljárásra, napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltú, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hajt ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

2015-ös Eurovíziós Dalfesztivál német dala volt ez. Mármint a német énekesnő dala, mert hogy a felvétel az angolul volt. Calvin Harris-szel megyünk tovább, péntek van, hangolódunk a hétvégére, nézzük az időjárást. Ezen a hétvégén mivel kecsegtetnek a meteorológusok. Ma 26 fokunk is lesz délután udvarhelyen, holnapra pedig egész napra esőt mutat sajnos. Már az éjszakai órákban elromlik az idő, és holnap egész nap csapadék várható Székely-Udvarhely területén. Talán a délutáni órákban egy picit ki fog sütni a nap, de reméljük, hogy azért ez változik. Még volt ilyen előrejelzés, hogy hétvégén esik az eső, és közben úgy a borúságból úgy valahogy kibírta, és végül nem zúdult ránk a csapadék. Vasárnapra már változékonyabb idő lesz, egyébként szombaton és vasárnap is 23 fokot mérhetünk napközben. Hétfőn 25 fok, kedden 26 fok, szerdára már 28 fokot is jeleznek. Hát berobban a nyár, reméljük azonban a strandokat is megnyitják, és akkor lehet menni csobbanni.

Radics Gigi és Dr. Béres, valamint a dilemma. Ha ti is dilemmában vagytok, hogy elmenjetek-e hétvégén homorult fürdőre, akkor ez nem is kérdés, hiszen ezen a héten, június 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap homorult fürdőn tagboloznak a világ legjobbjai, és ennek apropóján képzeljétek, a Lobogó Resort, valamint a Góbék Tagbol Team partnerségével 3 napon át játszunk. Ez most már a 3. nap, úgyhogy ma is fogok sorsolni. Látom, hogy itt az volt a feladat a reggeli órákban, hogy kommentben jelöld meg azt a személyt, aki szerinted megérdemelne veled együtt 3 óra kikapcsolódást a Lobogó Resort wellness részlegében. Mert hogy a mai nap folyamán 2 darab egyenként 3 órára érvényes páros wellness belépőt sorsolunk ki a kommentelők között, és ez 16 óra 30 perc körül fog megtörténni, 5:30 magasságában, addig még várjuk a kommenteket. Látom, 132-en jelöltétek be azt a szemét, akivel szívesen mennétek egyet csobbanni, wellnessezni és úszkálni. Akár most ezen a hétvégén, amikor tagból bajnokság és verseny lesz homorodfürdőn.

Rafi, meg a Vega és Horváth Tamás. Tegnap június 4-én a Nemzeti Összetartozás napja volt, és a trianoni békeszerződésre emlékeztek itt Székelyudvarhelyen is, koszorúztak a központban, és fotókiállítást nyitottak meg a Dávid Ferenc téren. A Sztár Rádió Facebook oldalán találtok egy posztot, és a linket a magyarfény.ro weboldalunkról, ahol egy videót is meg tudtok nézni, hogy miként emlékeztek meg tegnap június 4-én itt a városban. Meg lehet hallgatni a beszédeket is a Nemzeti Összetartozás napján, ami volt a Bethlen negyedi parkban. Egyébként ezt a fotókiállítást azt ma is látogathatjátok, és a Képtárban, a Kossuth Lajos utcában is van egy fotókiállítás, azt is minden nap látogathatjátok hétköznaponként. Simple Plan és Sean Paul felvétel érkezik. Summer Paradise, hát a nyári paradicsom.

0: like music. Star reklám.
1: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

1984-es felvétel után Elton John érkezik, viszont egy picit új köntösbe öltöztetve a dala Dua Lipával közösen, úgyhogy ez már 2021-es sláger lesz. A következő órában, a Sztár délután harmadik órájában beszélünk még egy picit az udvarhelyi napokról, a gasztronómiai és kereskedelmi vásárról, mert felhívás történik a gasztronómiai és kereskedelmi árusításra. Jelentkezhetnek az árusok. A részleteket és a pontos információkat pedig a következő órában is ismertetem.

0: Drón robbant a konstancai kikötőben. Románia vezeti az iskola elhagyási rangsort. Homorult fürdőn játszanak a tekbólozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy tengeri drón robbant fel ma délelőtt a konstancai kikötőben. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. Források szerint a drón a part közelében feküdt, és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Elrendelték a partvidék kiürítését, a partmenti területeken lakóknak is távozniuk kellett, és senki sem léphet be a területre, amíg a hatóságok meg nem győződnek arról, hogy nincs veszély. Románia vezeti az Európai Uniós iskola elhagyási rangsort, minden hatodik fiatal idő előtt kiesik az oktatásból. A 18 és 24 év közötti fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert 2025-ben. Az Eurostat frissen közzétett adatai szerint az uniós átlag 9,1% volt, a második legrosszabb mutató Németországban volt 13,1%-kal, míg Spanyolországban 12,8%-ot mértek. 2024-ben Romániában a 12 évvel korábban első osztályba iratkozott gyerekeknek csupán 62%-a jutott el az érettségiig. Prioritás az épülő kórházak befejezése, ezért meghosszabbították a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház területén épülő súlyos égési sérülteket ellátó központ kivitelezési szerződését augusztus 31-ig. A projekt jelenleg megközelítőleg 90%-os készültségi szinten áll. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a helyszínen ma azt közölte, hogy Románia három ilyen centrumot épít a Világbank hiteléből. A temesvári központ gyakorlatilag elkészült, Marosvásárhelyen az volt a legfontosabb, hogy meghosszabbítsák a szerződést, illetve Bukarestben a Grigore Alexandrescu kórházban egy harmadik, kifejezetten gyermekek számára tervezett égési centrum is épül. Homorodfürdőn tartják a Challenger Tech Bowl League újabb versenyét, a tervek szerint szabadtéren rendezik a mérkőzéseket. A házigazda Gobék Tech Bowl team szervezésében négy asztalon rendezik a csoportmérkőzéseket, és egy központi asztalt állítanak fel a döntőkre, amelyeket a tervek szerint villanyfénynél játszanak le. A bajnokság férfi egyéniben, férfi párosban és vegyes párosban zajlik, a tornára összesen 36 játékos nevezett, a mezőnyben a Székelyudvarhelyi klub legjobbjai mellett a fiatal versenyzők is asztalhoz állnak. A döntők vasárnap 19 órától kezdődnek. A hétvégén tartják Budapesten a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjét. A zsinórban tizedik Final Four-jára készülő és kétszeres BL címvédő Győr a Brest-tel mérkőzik meg a szombaton 6:30-tól kezdődő elődöntőben, a másik ágon a francia Metz a bukaresti Csészemével csap össze 3:45-től. A kis döntőt és a döntőt vasárnap 16, illetve 19 órától rendezik. Változékony időjárásra számíthatunk a hétvége folyamán, szombaton és vasárnap záporok és zivatarok is lehetnek. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25-26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: és áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: csillagok hangja.
1: A zenék, amik felpörgetnek nyáron is, június 5-én városnapokra hangolódunk ebben a hónapban, hiszen június utolsó hétvégéjén, 25-e és 28-a között kerül megrendezésre az Udvarhely napok. És Székely-Udvarhely városa, valamint a Székely-Udvarhely Művelődési Központ tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy jelentkezést hirdet a 2026-os Udvarhely napok rendezvény sorozat keretében megszervezésre kerülő gasztronómiai és kereskedelmi vásár való részvételre, mert hát városnapok nincsenek, sem lángos nélkül, sem kürtős kalács nélkül, se koktélok nélkül, sem pedig kézműves vásár nélkül. A rendezvény helyszínei, tehát a Székely-Udvarhelyi Városi Park, a nagy színpad térsége az a Városháza tér és a Városháza udvara. A vásáron pedig azon gazdasági szereplők vehetnek részt, akik a hatályos jogszabályoknak megfelelően működnek és rendelkeznek persze a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és jóváhagyásokkal. Tevékenységi kategóriákat is hirdettek, erről hozom a részleteket, kedves árusok, nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Közétkeztetési és vendéglátó ipari tevékenységek is jöhetnek szóba. Street food termékek forgalmazása. Aztán kürtős kalács, lángos palacsinta, spirálburgonya és főtt kukorica értékesítésével is lehet majd jelentkezni. Fagylalt, jégkása, kávé, alkoholos és alkoholmentes italok forgalmazása. Ott van a pizza és kézműves pékipari termékek értékesítése is a kategóriákban, borászati és pálinka termékek bemutatása és forgalmazása a borudvar területén. Aztán szórakoztató és rekreációs tevékenységek kategória is van. A jelentkezési határidő június 12-e, 10 óra. Nézzük, 12-e, az csütörtök, ha jól emlékszek, nem péntek, úgyhogy addig lehet jelentkezni, kedves árusok, és még vannak részletek, ezeket is elmondom, hát hosszú itt ez a cikk, hallgatunk egy Modern Talking dalt az alatt.

0: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
0: Ez a Sztár délután.
2: Hey Fonci!

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett fabként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszjuk a szórát, ne sietesd az órát.

Nasif és a mosoly, hát mosolyjal teli emberek fognak lenni a városnapokon is, az biztos. Valamint az árusok is valószínű, hogy mosolyogva fogják várni a vásárlókat. Gasztronómiai és kereskedelmi vására van felhívva a figyelem. A szervezők megnyitották azt, hogy jelentkezni lehet a rendezvény helyszíneire, ami a Városi Park lesz Székelyudvarhelyen, a Nagy Színpad térsége, a Városháza tér, valamint a Városháza udvara. Felsoroltam a kategóriákat, hogy milyen tevékenységekben lehet részt venni, és milyen kategóriájú árusokat várnak. Ott van a közétkeztetési, vendéglátóipari, street food, kürtös kalács, lángos, palacsinta, spirálburgonya, főtt kukorica, fagylalt, jékás, a kávé, alkoholos és alkoholmentes italok, pizza, kézműves pékipar, borászat, pálinka termékek és szórakoztató, valamint rekreációs tevékenységek. Június 12-ig lehet tehát jelentkezni ezekben a kategóriákban. A jelentkezési dokumentációt a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójába kell benyújtani, és zárt borítékba kell tenni. Na, nézzük a részvételi díjakat. A jelentkezés feltétele egy 50 lei összegű, vissza nem térítendő részvételi díj befizetése. Ez amúgy egy csekély összeg, nem sok. A jelentkezési dokumentáció kötelező elemei: kitöltött és aláírt ajánlati adatlap, a megpályázott helyszín és tevékenységi kategória megjelölése a formanyomtatványon, a cégbejegyzési okirat másolata, a cég kivonat vagy a kereskedelmi nyilvántartó hivatal által kibocsátott igazolás másolata, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek és működési jóváhagyások másolata, az 50 lejes részvételi díj befizetésének az igazolása, fénykép az árusító egységről, tehát legyen az egy stand, az egy bódi, akkor a fénykép az értékesíteni kívánt termékekről, illetve kínálatról. És meghatalmazás, amennyiben a dokumentációt nem a törvényes képviselő nyújtja be. Úgyhogy június 12-éig ezzel a dokumentációval kell jelentkezni, és 50 lejt kell, hogy fizetni. Nézem, még van-e valamilyen fontos infója? Igen, hogy hogyan lesz ez elbírálva. A standhelyek odaítélése a benyújtott pénzügyi ajánlatok alapján történik. A rendezvény szabályzatában foglalt feltételek szerint az eredményesen pályázó jelentkezők a kialakult rangsor alapján választhatják ki majd a rendelkezésre álló standhelyeket. Az elbírálás menete pedig a következő lesz. A jelentkezés június 12-e, az ajánlatok kibontása az már aznap 12 órakor lesz, és zárt borítékos ajánlattétel helyszínenként és tevékenységi kategóriánként a rangsor kialakítása benyújtott pénzügyi ajánlatok alapján csökkenő sorrendben és azonos összegű ajánlatok esetén majd sorsolás fog dönteni. Eredményhirdetés és a nyertesek listájának a közzététele pedig június 15-én lesz. Szerződés kötés június 16-án, és a nyertes pályázók fizetési határideje az június 19-e. Na, van itt bőven információ. Egyébként az udvarhely.ro weboldalon simán el tudjátok ezeket olvasni, hogyha ti is szeretnétek jelentkezni a városnapokra árusként. Remélem azért sok finomság lesz, szokott lenni, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Milyen finomsággal megyünk tovább? Itt van a Loco-Loco, hát az teljes mértékben pénteki dal, hétvégére hangolódó. A buli, a szórakozás, a fesztiválok jutnak eszünkbe erről a felvételről. Hallgassuk meg!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. A nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Sztár Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár
7: Rádió. 14 óra 49 perc, június 5-e, a Sztár délután harmadik órájának a végéhez közeledünk. Egy kedves SMS érkezett a rádió telefonszámára. Olvasom is. Sziasztok, szeretnék köszönetet mondani valakinek, aki az elmúlt két hónapot felejthetetlenné tette. Két hihetetlenül izgalmas hónapot töltöttünk együtt, és ez még csak a bemelegítés. Rengeteg élménnyel gazdagodtam melletted, és nagyon hálás vagyok, hogy megismerhettelek, és hogy közel engedtél magadhoz. Hamarosan messzire utazom egy időre, de addig is sokat fogok gondolni rád. Neki szeretném kérni Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös dalát, a Ha újra látlak című számot, mert valahányszor majd meghallom, előjön a sok szép emlék és a rengeteg közösen átélt élmény. Hogy ez mennyire szép történet? Hát ez az elmúlt két hónap, én biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen ezek szerint mindkettőtök számára, és biztos vagyok benne, hogy az a személy is örülni fog annak a dalnak, ami következik itt a Sztár Rádióban, és szomorú lesz amiatt, hogy a kedves SMS író hosszú útra megy. Viszont az emlékek és az élmények szerintem fent fogják tudni tartani azt az erős köteléket, ami kialakult az elmúlt két hónapban, és úgy gondolom, hogy ez sikerülni is fog. Drukkolok, hogy így történjen, és szóljon akkor Kökény, valamint Rakoncai dala, Ha újra látlak.

0: Drón robbant a konstancai kikötőben. Románia vezeti az iskola elhagyási rangsort. Homorodfürdőn játszanak a tekbólozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy tengeri drón robbant fel ma délelőtt a konstancai kikötőben. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. Források szerint a drón a part közelében feküdt, és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Elrendelték a partvidék kiürítését, a partmenti területeken lakóknak is távozniuk kellett, és senki sem léphet be a területre, amíg a hatóságok meg nem győződnek arról, hogy nincs veszély. Románia vezeti az Európai Uniós iskola elhagyási rangsort, minden hatodik fiatal idő előtt kiesik az oktatásból. A 18 és 24 év közötti fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert 2025-ben. Az Eurostat frissen közzétett adatai szerint az uniós átlag 9,1% volt, a második legrosszabb mutató Németországban volt 13,1%-kal, míg Spanyolországban 12,8%-ot mértek. 2024-ben Romániában a 12 évvel korábban első osztályba iratkozott gyerekeknek csupán 62%-a jutott el az érettségiig. Prioritás az épülő kórházak befejezése, ezért meghosszabbították a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház területén épülő súlyos égési sérülteket ellátó központ kivitelezési szerződését augusztus 31-ig. A projekt jelenleg megközelítőleg 90%-os készültségi szinten áll. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a helyszínen ma azt közölte, hogy Románia 3 ilyen centrumot épít a Világbank hiteléből. A temesvári központ gyakorlatilag elkészült, Marosvásárhelyen az volt a legfontosabb, hogy meghosszabbítsák a szerződést, illetve Bukarestben a Grigore Alexandrescu kórházban egy harmadik, kifejezetten gyermekek számára tervezett égési centrum is épül. Homorodfürdőn tartják a Challenger Tekbólő League újabb versenyét, a tervek szerint szabadtéren rendezik a mérkőzéseket. A házigazda Gobék Tekból Team szervezésében 4 asztalon rendezik a csoportmérkőzéseket, és egy központi asztalt állítanak fel a döntőkre, amelyeket a tervek szerint villanyfénynél játszanak le. A bajnokság férfi egyéniben, férfi párosban és vegyes párosban zajlik, a tornára összesen 36 játékos nevezett, a mezőnyben a Székelyudvarhelyi klub legjobbjai mellett a fiatal versenyzők is asztalhoz állnak. A döntők vasárnap 19 órától kezdődnek. A hétvégén tartják Budapesten a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A zsinórban 10. Final Four-jára készülő és kétszeres BL címvédő Győr a Brest-tel mérkőzik meg a szombaton 6:30-tól kezdődő elődöntőben, a másik ágon a francia Metz a bukaresti Csészemével csap össze 3:45-től. A kis döntőt és a döntőt vasárnap 16, illetve 19 órától rendezik. Változékony időjárásra számíthatunk a hétvége folyamán, szombaton és vasárnap záporok és zivatarok is lehetnek. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25-26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 1 kg-os Baroni csirkevirsli 9,49 bani, a 415 g-os Nixe főtt fehértonhal olívaolajban 28,49 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hajt ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szá, telefon 0758 22 88 30.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Machine felvétele június 5-én 15 óra 17 perckor. Egy óra múlva fogok sorsolni, mégpedig két darab páros wellness belépőt a Lobogó Resort jóvoltából. Június 6-án és 7-én, vagyis holnap és holnap után ne felejtjétek, hogy Homorod fürdőn tekboloznak a világ legjobbjai, és szurkolhatunk a hazai versenyzőinknek is, ugye ott lesz például a világbajnok György Deákaporda, ott lesz Barabási Kinga és Marek Pokvap is. A Lobogó Resortnál Homorod fürdőn tehát rengeteg eseményre kerül sor a következő két napban, és akkor úgy döntöttek, hogy megajándékoznak még néhány rádióhallgatót három nap alatt. Tegnap és tegnap előtt is sorsoltam, ma is fogok sorsolni, és három órára érvényes páros wellness belépővel fogok két kommentelőt megajándékozni. A feladatotok az, hogy kommentben jelöljétek meg azt a szemét, aki szerintetek megérdemelné veletek együtt három óra kikapcsolódást a Lobogó Resort wellness részlegében. 100, nem tudom hány komment, most már egyet frissítek, utoljára 130 volt, most lehet, hogy 130 valamennyi, 134 hozzászólásnál tartunk, nagyon sokan bejelölték a kedves párjukat, mert szombaton egy napon ünnepeljük a születésnapunkat, írt a Dalma, például egy közös wellness élmény igazán szép ajándék lenne számunkra. Na Dalma, hát én bízom benne, hogy a biztos.winner oldal, a program titeket fog kisorsolni, már csak azért is, mert szeretek ajándékozni személyeket, akik például születésnapot ünnepelnek, és hát miért ne? Majka, Nika Curtis érkezik a folytatásban, megyünk a csúcson túl!

halott pénz énekelt. Máshol címmel, hát a diákoknak nem lesz könnyű, amikor ismét máshol kell kezdjék a tanévet szeptemberben az Orbán Balázs általános iskola termei helyett. Nincs még végleges döntés az iskolák ügyében. Videót tettünk közzé a Sztár Rádió Facebook oldalán, Szakács Pál István polgármester interjúját, egy részletet pontosabban, mert aztán oda linkeltük a hozzászólásban a Magyar Fény weboldalunkról a teljes sajtótájékoztató anyagát, ami ma volt a Városháza sajtótájékoztatóján. Nem született tehát végleges döntés, az a lényeg, a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésének ügyében, de ugyanakkor elkészült a város által megrendelt szakértői vélemény, amelyből kiderült, hogy komoly statikai problémák vannak az Orbán Balázs általános iskola épületénél, és az iskola jelenlegi állapot a több szereplő hibájából alakult ki. A polgármester szerint a város bírósági úton fogja majd megoldani a helyzetet, de az iskola épületének teljes konszolidációjára van szükség. És a ma reggeli sajtótájékoztatón még elhangzott, hogy az önkormányzat oktatási bizottsága több forgatókönyvet is kidolgozott az iskolahálózat szükséges átszervezéséről. Ezeket az érintett iskolák ma meg fogják kapni. És majd június 9-én kedden lesz egy egyeztetés az érintett a polgármesteri hivatalban, majd ezt követően hoz döntést az önkormányzat a következő tanév iskola hálózati átszervezésére vonatkozóan, tehát még egyelőre nem lehet tudni, mi lesz szeptembertől. A polgármester és a városmenedzser Alexandru Bărbulescu sajtótájékoztatója teljes egészében, tehát megnézhető és meghallgatható, ott van a Sztár Rádió Facebook oldalán a link, vagy a magyarfény.ro weboldalon és a YouTube csatornánkon is szerepel. Úgyhogy nézzétek, hallgassátok, meg egyébként minden ott van, az elmúlt napok történései is, voltak még sajtótájékoztatók, voltak különböző ünnepségek, mindent megtaláltok ott. Én pedig hozom a jó zenéket délutára. 12:05 perccel, jó utat mindenkinek és kellemes munkát!

Cotton Moon felvétele. A retro slágerek is mindig jelen vannak a Sztár délutánban, és most nagyon megörültem, mert tegnap emlékszem, hogy említettem nektek, hogy lehet menni a mozgás éjszakájára Csíkszeredába, és hát én most azt ajánlom nektek, hogy nem feltétlen muszáj Csíkszeredába menni, mert hogy képzeljétek el, megszervezik Székelyudvarhelyen is az első mozgás éjszakáját a városban. Nagyon-nagyon jó hír, és hozom a részleteket, tehát idén első alkalommal csatlakozik a város ahhoz a program sorozathoz, amely egy időben közel 100 helyszínen mozgatja meg a sport és az aktív életmód kedvelőit, egy teljes estén át a mozgásé, az egészségé és a közösségi élményeké lesz a főszerep, tehát este biciklizni, éjszaka szaladni, nagyon vagány közösségi élmény, úgyhogy mindenkit bátorítok. Itt Udvarhelyen több mint 10 sportág várja majd az érdeklődőket, mindjárt elmondom azt is, hogy melyek ezek a sportágak, hol lesznek és hány órától. A lényeg az, a dátum június 12-e, ez egy pénteki időpont. A részvétel az ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött. Van egy olyan, hogy mozgáséjszakája.hu, és ott kell majd regisztrálni, természetesen ki kell választani majd Székelyudvarhelyt, mert több városban is lehet majd mozogni és sportolni. Jó, nagyon örülök tényleg ennek. Úgyhogy ne töltsétek a péntek estét majd akkor a négy fal között semmiféleképpen. Nagyon jók a programok, részletesen el fogom mondani a következő percekben. Lola érkezik, és a mozdulj már, hát szerintem a mozgás éjszakáján csak is mozdulni lehet.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod Fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru hollapunkat.
4: Hadd nagy viakolor, minőség, megbízás.

0: Drón robbant a konstancai kikötőben. Románia vezeti az iskola elhagyási rangsort. Homorodfürdőn játszanak a tekbólozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy tengeri drón robbant fel ma délelőtt a konstancai kikötőben. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. Források szerint a drón a part közelében feküdt, és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Elrendelték a partvidék kiürítését, a partmenti területeken lakóknak is távozniuk kellett, és senki sem léphet be a területre, amíg a hatóságok meg nem győződnek arról, hogy nincs veszély. Románia vezeti az Európai Uniós iskola elhagyási rangsort, minden hatodik fiatal idő előtt kiesik az oktatásból. A 18 és 24 év közötti fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert 2025-ben. Az Eurostat frissen közzétett adatai szerint az uniós átlag 9,1% volt, a második legrosszabb mutató Németországban volt 13,1%-kal, míg Spanyolországban 12,8%-ot mértek. 2024-ben Romániában a 12 évvel korábban első osztályba iratkozott gyerekeknek csupán 62%-a jutott el az érettségiig. Prioritás az épülő kórházak befejezése, ezért meghosszabbították a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház területén épülő súlyos égési sérülteket ellátó központ kivitelezési szerződését augusztus 31-ig. A projekt jelenleg megközelítőleg 90%-os készültségi szinten áll. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a helyszínen ma azt közölte, hogy Románia 3 ilyen centrumot épít a Világbank hiteléből. A temesvári központ gyakorlatilag elkészült, Marosvásárhelyen az volt a legfontosabb, hogy meghosszabbítsák a szerződést, illetve Bukarestben a Grigore Alexandrescu kórházban egy harmadik, kifejezetten gyermekek számára tervezett égési centrum is épül. Homorodfürdőn tartják a Challenger Tekbólő League újabb versenyét, a tervek szerint szabadtéren rendezik a mérkőzéseket. A házigazda Gobék Tekból Team szervezésében 4 asztalon rendezik a csoportmérkőzéseket, és egy központi asztalt állítanak fel a döntőkre, amelyeket a tervek szerint villanyfénynél játszanak le. A bajnokság férfi egyéniben, férfi párosban és vegyes párosban zajlik, a tornára összesen 36 játékos nevezett, a mezőnyben a Székelyudvarhelyi klub legjobbjai mellett a fiatal versenyzők is asztalhoz állnak. A döntők vasárnap 19 órától kezdődnek. A hétvégén tartják Budapesten a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A zsinórban 10. Final Four-jára készülő és kétszeres BL címvédő Győr a Brest-tel mérkőzik meg a szombaton 6:30-tól kezdődő elődöntőben, a másik ágon a francia Metz a bukaresti Csészemével csap össze 3:45-től. A kis döntőt és a döntőt vasárnap 16, illetve 19 órától rendezik. Változékony időjárásra számíthatunk a hétvége folyamán, szombaton és vasárnap záporok és zivatarok is lehetnek. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25-26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

4 óra után vagyunk, 7 perccel június 5-ét írunk, és említettem nektek az első mozgás éjszakáját, ami június 12-én lesz itt Székelyudvarhelyen, hiszen idén első alkalommal csatlakozik ehhez a program sorozathoz a mi kis városunk, és egy időben közel több helyszínen mozdítja meg majd a sport és az aktív életmód kedvelőit ez az esemény. Június 12-e, ez egy pénteki nap lesz, és elmondanám a részletes programot. Este 7-től 8-ig lesz nyitott foci edzés gyerekeknek, a városi mini foci pálya és a városi park lesznek a helyszínek. 3:48-tól polgármesteri köszöntő lesz este, és 8 órától éjjel 1 óráig aerobik és fitness, este 8-tól éjjel 1 óráig techból bemutató és nyílt játék, de lesz ugyanakkor este 8 és fél 10 között mászófal, valamint 8 és 9 óra között spartán rész specifikus akadályedzés, aztán este fél 9, fél 10-ig lesz természetjárás az Ugron kápolnához, ez 6 kilométeres séta, este 8 és fél 10 között. És ugyanúgy lesz futóiskola kezdőknek, futótechnika, légzés, sérülés, megelőzés és edzés tervezési irányelvek címmel. Este fél 9-től éjfélig streetball és kosárlabda, este 21 órától fél 11-ig közös kerékpározás Bikafalvára, 15 kilométer kerékpározás lesz az esti órákban, az első 100 résztvevő pedig ingyen kerékpárlámpát is fog kapni. Ez nagyon magán lesz egyébként, és biztos senki nem fog félni a medvéktől, mert közös sét, a közös biciklizés és közös szaladás, mert hogy este 10-től éjjel fél 12-ig éjszakai fejlámpás közösségi futásra is sor kerül. Egy röpke 10 km a Szejke fürdőre innen a városból. Nagyon vagány, bátorítani tudok mindenkit, hogy minél többen vegyünk részt ezen a mozgás éjszakáján, és közösen együtt sportoljunk és szaladjunk. Padödő érkezik, valamint a munkadal, hát péntek van, most már azért a munkát próbáljuk félretenni.

0: like music.
1: Sztár reklám. A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 1 kg-os Baroni csirkevirsli 9,49 bani, a 415 g-os Nixe főtt fehértonhal olívaolajban 28,49 bani, és a mangó darabja 4,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Udvarhely szívében, az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Közérdekű hirdetés következik.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
5: Star Rádió.
7: If you wanna see, just open your eyes. If you wanna breathe, let's go outside.
8: 100.8 Star Rádió.

0: információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Jessie G, Nicki Minaj és Ariana Grande. Az elmúlt percekben fél öt után öt perccel vagyunk. Lezárnám a játékot szerintem, most már azért itt az idő, hogy kiderüljön, ki nyeri a két darab páros wellness belépőt a Lobogó Resort jóvoltából, hiszen ezen a hétvégén, június 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap is a techball versenyekre lehet kilátogatni Homorod fürdőre, és szurkolni természetesen a hazai sportolóinknak. Ott lesz György Ágapor, Barabás Kinga és Marek Pokvap is. Nekik kell szurkolnunk, 137 hozzászólás van, és akkor két nyertes fogok kisorsolni a wellness belépőre, mert tegnap sorsoltunk bobcsúszás utalványokat is, wellness belépőket is, de most csak wellness belépőket sorsolunk, mégpedig két darabot, tehát azért simán jó lesz. Na jó, akkor a socialwinner.bizsocial.hu oldal segítségével fogok kérni két nevet. Nézem a listát, hát aki már nyert az elmúlt két napban, őt újra fogom sorsolni. És meg is vannak a szerencsés nyertesek. Sós Mózes, öcsike, valamint Bíró Eszter. Wow! Férfi rádióhallgató. Izabella kedves feleségét jelölte be, hogy egy ideje már nagyon tervezik, és nagyon örvendenének neki, ha elmenhetnének wellnessezni. Itt a remek lehetőség. Bíró Eszter pedig a kedves párját, Bíró Zoltánt jelölte be, úgyhogy gratulálok a nyerteseknek. Hamarosan a hozzászólásban fogom csatolni a képet, és be is jelöljük a szerencsés wellnessezőket. Érkezik Tom Santa felvétele, hamarosan pedig a Sztár délután végéhez is értünk.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Próbáld ki a Fitfield fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
8: Reklámot hallotta.
9: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. 3:45 után vagyunk, másfél perccel Ádi stúdió felvételével fogok elköszönni, és nem azért hallgatjuk meg a nyári esőt, mert azt szeretném, hogy délutánra eső legyen, hanem azért, mert ez egy jó magyar sláger a 2000-es évekből. Nyári eső pedig lesz bőven a következő 3 hónapban, sőt, ha minden igaz, akkor már holnap és holnap után is, úgyhogy vigyázzatok magatokra, jó utakat, balesetmentes kilométereket hétvégére, és kitartást a munkához azoknak, akik dolgoznak. Hétfőn legközelebb találkozunk 12 óra után néhány perccel. Kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Drón robbant a konstancai kikötőben. Románia vezeti az iskola elhagyási rangsort. Homorodfürdőn játszanak a tekbólozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Egy tengeri drón robbant fel ma délelőtt a konstancai kikötőben. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. Források szerint a drón a part közelében feküdt, és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Elrendelték a partvidék kiürítését, a partmenti területeken lakóknak is távozniuk kellett, és senki sem léphet be a területre, amíg a hatóságok meg nem győződnek arról, hogy nincs veszély. Románia vezeti az Európai Uniós iskola elhagyási rangsort, minden hatodik fiatal idő előtt kiesik az oktatásból. A 18 és 24 év közötti fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert 2025-ben. Az Eurostat frissen közzétett adatai szerint az uniós átlag 9,1% volt, a második legrosszabb mutató Németországban volt 13,1%-kal, míg Spanyolországban 12,8%-ot mértek. 2024-ben Romániában a 12 évvel korábban első osztályba iratkozott gyerekeknek csupán 62%-a jutott el az érettségiig. Prioritás az épülő kórházak befejezése, ezért meghosszabbították a Marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház területén épülő súlyos égési sérülteket ellátó központ kivitelezési szerződését augusztus 31-ig. A projekt jelenleg megközelítőleg 90%-os készültségi szinten áll. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a helyszínen ma azt közölte, hogy Románia 3 ilyen centrumot épít a Világbank hiteléből. A temesvári központ gyakorlatilag elkészült, Marosvásárhelyen az volt a legfontosabb, hogy meghosszabbítsák a szerződést, illetve Bukarestben a Grigore Alexandrescu kórházban egy harmadik, kifejezetten gyermekek számára tervezett égési centrum is épül. Homorodfürdőn tartják a Challenger Tekbólő League újabb versenyét, a tervek szerint szabadtéren rendezik a mérkőzéseket. A házigazda Gobék Tekból Team szervezésében 4 asztalon rendezik a csoportmérkőzéseket, és egy központi asztalt állítanak fel a döntőkre, amelyeket a tervek szerint villanyfénynél játszanak le. A bajnokság férfi egyéniben, férfi párosban és vegyes párosban zajlik, a tornára összesen 36 játékos nevezett, a mezőnyben a Székelyudvarhelyi klub legjobbjai mellett a fiatal versenyzők is asztalhoz állnak. A döntők vasárnap 19 órától kezdődnek. A hétvégén tartják Budapesten a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A zsinórban 10. Final Four-jára készülő és kétszeres BL címvédő Győr a Brest-tel mérkőzik meg a szombaton 6:30-tól kezdődő elődöntőben, a másik ágon a francia Metz a bukaresti Csészemével csap össze 3:45-től. A kis döntőt és a döntőt vasárnap 16, illetve 19 órától rendezik. Változékony időjárásra számíthatunk a hétvége folyamán, szombaton és vasárnap záporok és zivatarok is lehetnek. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25-26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delcomex munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, By Alex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazurt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: teljes áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztárreklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de

0: is ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket! Star Radio.

látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?